0: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet.
2: Devet.
1: Devet. Devet. Devet. Devet.
2: Devet.
3: Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Devet. Dev